Tas hui farga boata odas ka jus muhto dan odar mi kuldala felle inga maya blinne suongan kaldu.

tal, hogy Farka, bata mi skasgo essi studio moto da no dal mi guldalasti fel o sa markanti bent Mikkel Haglund da herge prinsessa.